Fejátóce, on tavai színok, kihana vésztem magoma, néhja olyan, néhja olyan, néhja olyan, hektóce, kautna mahoma, hátszimona, ega, nekamona, egoanma, egimigószia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.